0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. A hétvégén már érkezik a meleg időjárás, és maga a nyár is lassan kopogtat az ajtón. A ma esti Magyar Hírmagazin adásunkban ehhez kapcsolódóan hallhatnak a bécsi Amaped közelgő nyári táborairól. Emellett hallhatnak a holnap induló Nagy Burgenland Tour állomásairól, a hosszú hétvégét érintő közlekedési információkról, és még egy programajánlóval is készültem Önöknek. Tartsanak velem ma este is! Az Amaped idén is több turnusban várja a gyerekeket nyári napközis táboraiba Bécsben. Lesz színházi, fejlesztő, iskolára hangoló, művészeti és hagyományőrző kézműves hét is. A szervezők szerint a programok a közösségi élmény mellett mozgást, kreatív foglalkozásokat és a mindennapokhoz kapcsolódó témákat is kínálnak. A jelentkezés már elindult. A táborokról Bányi Kriszta kolléganőm kérdezte Mencsik Szilviát, az Amaped elnökét.
2: Azt gondolom, hogy ez az idei nyár is ugyanolyan színes és érdekes lesz azoknak a gyerekeknek, akik ellátogatnak az Amaped napközis táborába. Idén július 6-a és 10-e között indul az első táborunk Németh Ervin vezetésével. 9 éves kortól lehet jelentkezni a színházi táborunkba. Ez most egy nagyon érdekes tábor lesz megint csak, mert olyan dolgokkal fognak foglalkozni a gyerekek, amik az ő mindennapjaikat is érinti, rengeteg szerepjátékkal, egy pici önismerettel, és hát természetesen ugye a közösség megtartó erejével, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy milyen élményeket, és hát természetesen a végén a színházi tábornak lesz egy kis bemutató is, annak pedig gondolom, hogy a szülők is fognak majd örülni pénteken. És akkor a következő táborunk egy fejlesztő tábor lesz, Tudné Nagy Ildikó és Krutilla Panka vezetésével. Ide a kisebbeket, az 5-8 éves gyerekeket várjuk, akik szeretnék egy kicsit biztosabban érezni magukat egyrészt az iskolai környezetben, a mozgásban, és egy kicsit jól érezni magukat a nyáron, úgy, hogy egy kicsit mozognak, és nyilván nem csak ezt el szeretném mondani, hogy minden táborunk természetesen nem csak az Amaped belső termeiben zajlanak, hanem minden pedagógus és kolléga kiviszi a gyerekeket a szabadba is, ahol mozoghatnak, játszhatnak. A következő táborunk ugye egy héttel később, a 20 és 24-e között zajlik majd. Iskolára hangoló táborunk, amit Tótné Nagy Ildikó és Bata Dorottya kolléganőm fog vezetni. Itt is a fejlesztés nagyon fontos szerepet fog majd kapni. Bata Dorottya kolléganőm végzett logopédusként fogja majd gondozni a gyerekeket abból a szempontból is, hogy a beszédfejlődés, a beszédkészségük iskolakezdésre megfelelő szintre jusson.
3: Lesz egy pici szünet itt a következő táborig, elmehet mindenki nyári szünetezni, de aztán augusztusban megint csak egy nagyon izgalmas tábor várja a táborozókat.
2: Igen, egy pici szünet után, hiszen mindenkinek szüksége van a pihenésre, meg egy kicsit az Amapeden is pofozunk ilyenkor, egy pici festés, stb. Úgyhogy igen, augusztus 24-től 28-áig folytatódik a tábor kínálat nálunk, és ez bizony egy nagyon-nagyon büszke tábor, és ezt hadd mondjam így el. Sági Alexandra fogja vezetni ezt a tábort, ő régi tanítványunk, és azóta művész dizájnerré vált, és nem csak a művészetekben, belsőépítészetben jeleskedik és végzett, hanem Alexa versenytáncos, úgyhogy úgy tudom, hogy Ausztriában egy nagyon komoly díjat is nyert, úgyhogy ő fogja majd vezetni ezt a művészeti táborunkat, ahol a művészetek mellett lesz kis nevetés, mozgás, úgyhogy ez egy ilyen nagyon friss, nagyon-nagyon érdekes tábor lesz, úgyhogy mindenkinek szívből ajánlom. És akkor a végére érünk, a augusztus 31-e és szeptember 4-e között zajlik. Hát ez a megszokott, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon keresett táborunk, a hagyomány őrző kézműves tábor, amit Piszkerág és Bata Dorottya vezet. Ezt 6 éves kortól ajánljuk szintén, ott a különböző népi mesterségek, a fonástól, a fazekasságon, a csuhézáson keresztül az égvilágon minden történik, és a végén lesz majd egy kis bemutató, szülőknek kiállítás az elkészített tárgyakból, a kollégáim készülnek majd egy kis előadással is, amit akár a szülők is meghallgathatnak a magyar népművészetekről. De szeretném most felhívni még egy táborra a figyelmet, ami szintén augusztus utolsó hetében zajlik, és ez pedig egy már megszokott az Erzsébet tábor, amit Zánkán valósít meg a rendező, és ide is lehet jelentkezni. Itt el kell mondanom, hogy az Amaped-ben Pataki Katti és Mészáros Zoltán fogja kísérni a gyerekeket. Ez is egy nagyon érdekes és nagyon jó tábor, rengeteg érdekes dolog a Balaton partján, az evezéstől, a koncerteken, a fürdésen, a játékon, a versenyen keresztül nagyon sok minden történik, úgyhogy akit ez érdekel, szeretettel várjuk ide is a jelentkezőket.
1: Elérkezett az idő, holnap hivatalosan is elrajtol, idén már 10. alkalommal a Nagy Burgenland Tour. Az ORF szervezésében a program május 29-e péntekig tart, ez idő alatt pedig 7 új útvonalat fedezhetnek fel a résztvevők. A természeti kincsek és a helyi szokások mellett a regionális gasztronómia is kiemelt helyet kap. Részletek kolléganőmtől, Csikós Grétától.
0: Ebben az évben a túrázók Apetlon Mosonbánfalváról indulnak a Zévinkel-Fertőzug régióba, a Langellake és a Dársó tavak mentén haladnak. Új megvilágításban ismerhetik meg Zígráben Szikrát, a Soproni hegységet és a Rozáliengebirge környékét. Átsétálnak Szent Margaréten Szent Margit bánya településen, ahol megcsodálhatják a híres passiójátékot. Felfedezhetik a Deutschkreuz Sopron keresztúri borvidéket, kirándulhatnak a környék festői szőlődűlőin át, a burgenlandi horvát Neuberg újhegyen keresztül, egészen Eltendorf ókörtvélyesig, ahová megérkezve a tartomány híres Uhudler termelő vidékén élvezhetik a helyi bor különlegességet. A kirándulás minden napján ott lesz Michael Pimiszken, az ORF Burgenland műsor vezetője, túravezetőként. A kiránduláshoz akárki csatlakozhat, a túra bármely pontján, akár a teljes távra, akár csak egy napra, vagy egy rövidebb szakaszra is. Az egy napra tervezett táv 13-17 kilométer között mozog. A csapatot a Vöröskereszt és egy túrabusz is kíséri, és a helyi szervezetek aktív hozzájárulásának köszönhetően frissítő állomások is várják az út során a túrázókat. A részvétel ingyenes, és nem szükséges előzetesen regisztrálni.
1: Ha pedig nem Burgenlandban szeretnének kirándulni, hanem messzebbre utaznának, akkor jó és rossz hírekkel szolgálhatok. A közelgő pünkösdi hosszú hétvégén nyárias idő várható Ausztriában, helyenként akár 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, az idei első hőségnapok sem kizártak. A jó idővel együtt azonban komoly közlekedési nehézségek is jöhetnek. Az ÖDRAJ közlekedési előrejelzése szerint az év egyik legerősebb utazós hétvégéje várható, több kilométeres torlódásokkal, főként az észak-déli útvonalakon. Különösen érintett lehet a Tauern-Autobahn, a Brenner-Autobahn, és már most is a nap vége felé túlterhelésre lehet számítani a nagyobb városok kivezető útjain. A vasúttársaságok is készülnek, az ÖBB plusz járatokat és nagyobb kapacitást ígér, főként a Weststreckén és az Interregio vonalon. Az utazóknak azt javasolják, indulás előtt tervezzék meg az útjukat, és ahol lehet, foglaljanak ülőhelyet.
4: Itt otthon vagyok. Rádió Burgenland.
1: A Vörös-zöld tartományi kormány új rendeletet fogadott el a szőlőkabóca elleni védekezésről. Ez a rovar a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A szabályozás célja, hogy visszaszorítsa a szőlőkabóca által terjesztett, úgynevezett aranyszínű sárgaság betegség terjedését. Az előírások szerint a fertőzött tőkéket 500 méteres körzetben el kell távolítani, emellett 2500 méteres védőövezetet jelölnek ki. Burgenland teljes területe terjedési övezetnek számít. Az érintett növények eltávolítása mellett növénykondicionáló, illetve riasztó intézkedéseket is bevetnek. Az FPÖ és az ÖVP alapvetően támogatja a lépéseket, ugyanakkor további pénzügyi segítséget, valamint a stratégiák gyors végrehajtását sürgetik. A cél, hogy Burgenlandban megóvják és megerősítsék a szőlő és bor ágazatot. És most egy programajánló. A Bécsi Kollégium Hungaricum holnap este 19 órától rendezi meg a Lange Nacht der Orgel in Wien című estét a Kollégium Pázmáneum kápolnájában. A bécsi koncerten Ablonci Bertalan játszik, a műsorban Bach, Frescobaldi, Froberger, Haydn, Beethoven és Mozart művei hangzanak el. A szervezők előzetes regisztrációt kérnek.
4: Időjárás.
1: Estére a felhők nagy része ismét feloszlik, az éjszaka többnyire derült lesz. Az északi szél mérséklődik, a hőmérséklet 15 és 11 fok közé csökken. Holnap, vagyis szombaton többnyire napos, meleg idő várható. Dél körül átmenetileg néhány felhő is megjelenhet, miközben a mérsékelt helyenként élénk északi szél ismét feltámad. Ahogyan arra már adásunkban korábban utaltam, a csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Ideális időjárás ez tehát a kirándulásokhoz. Én megköszönöm már a figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Szép pünkösdi hétvégét és estét kívánok Önöknek!